0: nem Kínában készült.
1: Csésé tárgyá, de show team.
2: 100%-ban vajdasági. Panna Rádió.
3: Miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Tu gdje smo stali,